0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Super DJ Radio. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

SMC and I'm Super DJ Radio Cottogni Rank. Cottogni Rank.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Station that plays the most music.
4: It's all about the music.
5: What's going on, people? This is

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: You yourself, the real dance fighter. Come on, baby. Show me all your dance gadgets.

0: Super DJ Rádió. Neked zenél.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Borisz a neved.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Pontosan 14 óra van.
1: Super DJ Rádió. Most pedig egy újabb nagy kedvenc. Neked zenélünk.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt, vagy jó délután, vagy jó délután, vagy aki éppen ott, vagy érted, én nemrég, de itt vagyok már veletek, úgyhogy csókolom a szíveteket, remélem ma is velem tartotok. Két órától vakarítban mindenféle kellemes zenék mellett hasznos és vagy érdekes információkat kaphatok tőlem, remélem, hogy mindenki megelégedésére. Szuper DJ Rádió, benne pedig Boriszka, aki kialudta magát.

magatok, magasnak ez volt a Higher. Mondan elmesélnek, mesélnek is szétem, azt kívánok. Jó, de ezt kívánok, aki úton van a nyulakkal vigyázzon, az biztos, mert meg a végén kinyúlnak, vagy oda nyúlnak, vagy elnyúlnak, nem tudom. Legalább elviszik a nyulambulam, cijára, kedves mesi. Puszta villalakoknak, sziasztok, hogy velünk vagytok. Tök ez mirőkodal a folytatásban, már is haladunk.

Egyébként nagyon szeretném, hogyha össztársadalmi együttműködésre, közfelkiáltásra megszavaznánk a tatabányai vasútállomásnak egy órát, egy olyan működőképes órát, ahol kiírja az állomáson ülő jegyszedő, jegykiadó, vagy egyébként ilyen néninek. Hogyha 9 óráig van egy jegykiadás, akkor 57-kor ne rakja már ki a táblát, ha nincs jegykiadás, ne sétáltasson meg. Ugyanis én nagyon szívesen megvásárolom az automatától a jegyet, csak egyetlen egy probléma van, hogy egy kicsit gyűröttebb a készpénz, akkor nem veszi be, visszaadja, és akkor ott fejbe kutyapicsázik mindenki, elnézést a rossz hasonlatért, de valóban ez van. Úgyhogy gyerekek, támogassuk meg a MÁV-ot, mert arra még nagyon ráfér, lehetek olyan kedvesek, hogy gyűjtsön nekik össze egy ilyen. Azt a baj, az a régi ruszki ébresztő óra, ami 9 órakor mondja, hogy prrrr, és akkor tudja, hogy vége van a munkának, hát ne rakja ki a tár.

Nagyon szépen humorkák, uborkák és a barátaim. Kovács kérde haverját, figyelj, te miért szántítasz? Semmiség, szimpla poci baleset. Nem is tudtam, hogy szoktál focizni, mert nem is én. De tegnap kikapott a válogatott és mérgembe fölrúgtam a tévét. Hát én is megígértem, amikor utoljára ugye másodperceken múlott, ugye, hogy ne essünk ki a VB-selejtezőről, hogy itt kicsomagolom a televízió tárácsok között, de aztán megnyugodtam nagy nezen, ez mondjuk kell egy kis pálinka. Na, katona, mit érez, amikor látja a hazánk zászlóját lobogni? Mit szelethet, nem? Hát az mindenképpen, attól még érezhet mást is. Az ejtőernyős oktató tanítványa az ejtőernyőzés gyakorolják. Ketten kiugranak a repülőből, és miközben zuhannak a tanítvány, megpróbálja kinyitni az ejtőernyőt, de nem nagyon sikerül. Oda szól, mester, nem nyílik az ejtőernyő. Nem baj, fiam, ez még csak a gyakorlat. Ez nagyon kemény. Csak kicsit közvetlenül illik ide, hogy kezdte a hóhér. Na, hogy kezdte a hóhér? Gyerekfejjel.

Ali Bálintúnak is kellemes szét napot kívánok, a jövés híja. Nagyon vigyázzatok magatokra mai napon is. Üdv Ali Bálint, Dizsi Balogány, a Toyota M5-ösből, a fényezőből, fényüzeműjéből. Köszönjük, hogy velünk vagy te is. Vibeszámunk természetesen 0-7-4-5-9-5-9-9-5. Te felejtsétek el, van egy Boriszkás bulihívós is. 0-32-19-48-07.

nyilván más kontextusban, de valójában megjelent. Ebből volt már egyszer ügy, aztán most megint lett. És én mindig azt mondom, hogy az emberi hülyeség, legyen az bármilyen meggyőződésből, az akkor is csak egy hülyeség. Hát kérem szépen, ismételten ugye újabb ilyen bőrt húztak le a Netflix, meg a többiek ilyen Mici Maszkó lázban. Előkerültek a Mici Maszkós figurák, stb. És az eredeti figurák egy kicsit az aival meglettek ugye mozgatva. Na most, hogy mennyire jó, vagy mennyire nem tudom, én nem nagyon akarok ezzel túlzottan belemenni, nem akarom itt megfejteni a dolgot, én biztos nem fogom megnézni, tőlem kicsit távol állnak ezek az újra gyundó dolgok. Ellenben muzulmán testvéreink, muzulmánék problémáztak, és kérik, hogy a beharangozókból, illetve a plakátokról, illetve a mozibemutatóknak a beharangozájából a muzulmán érzékenység miatt vegyék le a szereplők között a malacka mutogatását. Tudjátok, ez a kis vékony hülye gyerek, aki mindentől mindig parázik, tehát ilyen kis Stockholm-szindrómás szerencsétlen. Na most azt ne tegyék is. Komolyan elgondolkodtak a forgalmazók, hogy esetleg ez vallási érzékenységes sér. Mert hogy a disznó az a muzulmán vallás szerint tisztátalan állat, érted? A disznó. Na most túl azon egyébként, hogy amikor megeszed, az már teljesen mindegy, ki van mosva, ki van főzve, kutya bajod nem lesz tőle. Az, hogy a iszlám nem eszi, az a legyen az ő problémája, amíg én eszek, és nem ő neki kell helyettem megenni, szerintem borzasztó polkorektek vagyunk. A nagyobbik baj az, hogy ez megint egy olyan fölösleges hisztikeltés, mert ugye a muzulmánék mellé rögtön belát a különböző ilyen vallásiék aggódó, hogy jaj, szegények mit fognak gondolni, gyerekek. Ez malacka, ez sosem élt. Ő sose volt sertés, ő sose volt disztó, ez basszus egy rajzfilmfigura. Jobb esetben mesehős, vagy éppen a rajzlata lerajzolt Milne által egy báb alapján megtörtént dolog. Nagyon remélem, hogy észhez térnek ezek az emberek, és nem lesz ebből valami akkora bírósági csinadratta, és akkor letítják a szerencsétlen malackát, aki összességében egyébként egy pozitív hős. Ugyanis az van, hogy ha ezt most tényleg meglépik, és ebből egy ilyen precedensértékű, úgymond próbaper lesz, akkor innentől kezdve nem áll meg. Tehát akkor jön majd a Béb, akkor jön majd a szerencsétlen mazsola a rajzfilmből, és az összes többi dolog, illetve eltűnnek a sertéshúsok a mindenféle üzletekből meg ilyenek. Mert higgyétek el, ez olyan, mint egy rohadék nagy lavina, megindul, azt akkor temet minden. Tehát hasonló... hasonló gondolkodás, és pontosan nem is annyira vallásra van probléma egyébként ezzel, hanem ezekkel az idióta mindenért érzékenyülő háborúkban, akikkel tulajdonképpen állítólag az ő nyomásukkal történt az például, hogy a hófehérkét négernő játszom az. Hagyok időt. Tehát, hogy esetlegesen a hófehérke szó senkinek nem jutott eszébe, hogy ritkán jár szoláriumban, meg hogy azért mégiscsak életidegen, tehát Tamás bátyát fehér ember akarná játszani, akkor különböző szakszervezetek és hiperpigmentált lakosság azonnal lapos tévére kapna és vernébe az üzleteket meggyújtogatna, mert hogy az a apró amerikai büszkeségnek az egyik ikonikus alakja. Fordított esetben ad a hófehérkét, az nem is egy kicsit túlmentünk ebben a dologban, tehát nem sajnálom a Disney-t fizetni, ne haragudjatok, mert egy rohadt lehúzós és mindent magába olvasztó cég, de most tényleg a malackát. Múltkor azért volt belőlük probléma, akkor valamelyik másik ilyen erkölcsőt neki el szórakoztatni, hogy a Mici Maszkot ne ábrázolják már úgy, mint eredeti képben, hogy nincsen rajta alul ruha. Na most, hogy ott esettek a Mici Maszk, hogy plüss, és se kukija, se nunia nincsen egyébként, ugye Mici az nő, mert ugye van neki neve angolul Winnie the Pooh, ugye, ami csaj. Tehát ott nem igazán egy plüssnek, ne keresd a kukiját, a plüssnek a nemi szervét keresed, akkor látogasd meg a pszichiáteredet nagyon gyorsan. És tüntetést szerveztek, hogy a szerencsétlen Mici Maszkó öltözködjön föl. Érted, egy plüssről beszélünk. És akkor ehhez képest, most jött a Mici Maszkó, tehát hogy így nem normálisak. Na most innentől kezdve a melegjogi szervezetek nekiállnak tüntetni, hogy a tigris a farkán ugrál, én nem tudom, mit csinálok. Lejjen már kicsikét több eszünk ezzel kapcsolatban, és ha valaki ilyenekkel reagál, és nagyon tisztelettel kérem az ilyen törvényhozókat, és innen úgyis hallgatnak biztosan, kapjunk már asztalra, és mondjátok meg, gyerekek, ha nem szeditek a gyógyszert, akkor ne írogassatok, ne akarjatok ilyeneket, és hagyjátok békén a rajzfilm figurákat, mert abból nagy baj van, ha már ezeket is meg akarjátok mondani, hogy hogy nézhet neki, meg hogy nem. Köszönöm szépen. Yes, új, mi malacka.
Na de bocsánat, jön a felvétel a folytatásban, Jesus Rise, és ez a funk szerem Piri.

üdvözöljük Vencéné Gabriellát, és aki ide nekem, hogy szerintem akik ezen agyalnak, azok biztos nem szalag mellett három műszakban dolgoznak, vagy épp azon vannak, bevezetsék a csekket. Nagyon igazad van, azon gondolkodtam egyébként én is, hogy az én nagyanyám, aki házvezető nőség mellett otthon még a szőlőbe kapált meg még az unokát és az engem nevelt, ami azért felért azzal a másik kettővel, hogy ő neki miért nem jutott eszébe ilyen hülyeség, pedig egyébként nagyanyámnál liberálisabb, felfogású embert nem ismerek. Tehát, hogy így lehet, hogy túlzottan rájének, az eddig rendben van, csak ugye nagyon nagy károkat okoznak ezzel, tehát nagyon ismeretős.

üdvözlöm Isa István urat is, és persze a családját rólok, hogy velünk vagytok. Hát meglepő, csak annyiban meglepő, hogy nem tudtam, hogy reggelen igyekeztem most már úgy lenni, bár a holnap délelőtt most már biztosabbnak látszik. Szerintem, hogy a munkák egy picikét elszólítanak a mikrofon mellett, de remélem azért attól még vártok, hogy jöjjek. Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat.

Nagyon szépen, igazi kellemes késő tavasz időjárás, lassan utolérő a hőfok azt, aminek lennie kéne ezen a napon. 24 Celsius fok mellett közepesen felhős az időjárás, melegponti jellegű tünetekkel mindenképpen számoljatok, kora nyári a suha legyen nátok, de esernyőt se felejtsétek itt van. Csütörtökön ugyanis a napos gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi északnyugati szél élénk erős lehet, reggelre 10 fokig hűl majd a levegő, de most 24 fokot mérhetünk, még ennél melegebb is lesz majd. A holnapi nap folyamán mindenféleképpen várható már jobb idő, úgyhogy egyre nyáriasabbá válik az időjárás. Pénteken például az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleti néhol viharos lesz az északi északkeleti szél, 6 és 15 fokról emelkedik majd 23 és 27 fokra. Szombaton a északi északkeleti szél továbbra is sokfelé marad élénk, viszont hajnalban 7-15 délután pedig 23 és 28 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vasárnap ugyan kicsit szeles lesz az idő, de az északi szelet helyenként erős lökések mellett már a nyárias meleg is megkísérti, érezhetjük is ezt, hiszen 25 és 29 fok mellé melegszik a levegő. Jaj, de szép gólyás képet láttam itt közben. Azt mondja, hogy orvos meteorológia, gyötörtökön azért itt lehet a migrén fejt,

Fejes gyulladásos panasz, vérnyomás ingadozás jelentkezett mindannyiunknál, a helyenként előforduló záporok környezetében füdette párásabb lett a levegő, ami nehéz légzést, légzomat idézhet elő, a napos idő jó hatással lesz azért a hangulatunkra, most már nagyon figyeljünk arra, hogy ígyunk sok-sok folyadékot, kéne száradjunk, közlekedés, meteorológia, a záporokban, zivatarokban figyeljetek, mert lecsökken a látó távolság, napos időben azért legyünk nálunk a napszemcsi, vigyázzunk a közlekedésben, volna jelentés, nyírt völgy, eperfa, alacsony, vadgesztenye, boncák, gombák szintén alacsony, és fenyőpásítőfélék vannak közepesen a levegőben, ezek ellen érdemes védekezni. Csütörtökön a balcsinál sokkal lesz élénk időnként erősödik észak-észak-nyugati szél, délután 22-24 fokot méretünk, figyeljünk, mert az UV sugárzás már magas, a szabadban ajánlott gondoskodni bőlünk megfelelő védelméről, a vízszörméseket már majdnem fürdésre alkalmas jelenleg 12.

gonosz viccet kapok, engem érint a villanyszerelés picikét, kedves Balogul, úgyhogy honnan lehet felismerni a kezdő villanyszerelőt? De nem honnan, hanem hogyan. Elég könnyed, azt szokták mondani egyébként, tudod, hogy miért nehéz felismerni a jó tűzoltót? Mert hogyha nagy a tűz, akkor könnyen beleolvad a környezetébe. Ez nagyon gonosz vicc. Bocsánatot kérünk mindenkit, nem csak viccnek szálljuk.

kérdezem, akkor közlekedési információk egészen pontosan 14 óra 49-es frissítésben. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autót között kiépített terelésben szakaszos a lassulás, tolódás tapasztalató. Főleg a külső sávban ez, aki személyautóval van és Budapest a célja, sokszor szoktam mondani, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. A terelés előtt a 81-es, valamint a 68-as kilométer között is tolódik a forgalom, aki teheti, válaszol másik útvonalat. A 8-as főúton Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométer közelében műszaki hibás kamion vesztek el a külső sávban, az M7-es autópálya felé vezető oldalon 1-2 kilométeres már a torlódás. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, napközben 7 és 17 óra között lezárják a fél útpályát, illetve a 10-es főút úttörőház utcai csatlakozását is. A zárás ideje alatt kerülne Sirály utca felé lehet. Na, nagyon Sirály, vigyázzatok magatokra, Boriszkára, szépen ők a kerekvilágra, és mindenkire a közlekedésben. Puszikat Dolce Vixi, nyárt érkezik hozzátok, én már is a hashash.

picit mutatunk, illetve igazából Pozsonyban található Romero Dom, azaz Romer házáról lehetne szó, a Romer Flóris Polihisztor szülőháza, amit nagyon szépen átalakított a Kosmivatalnál, úgyhogy megőrizték az akkori jelleget, és ennek csak egy-két érdekeseket, nem is annyira a szeszről van itt szó, kérem szépen, hanem belül a zongorával egy nagyon szép Mantovanelli alkotásról beszélünk, és a bútorok is mind az 1800-as éveket idézik, de jó állapotban vannak, tehát nem kell félni, hogy ráőrzés összeszakad. Természetesen Romero úrnak is itt van a fotója, a bejárat pedig inkább ilyen várat idéző, vagy inkább ilyen vár előfogát idéző, belül gangos, kívül belül lehet ülni, tehát nagyjából ezek a pesti körúdorokat jellemzi, de nagyon-nagyon szépen igényesen felújítva, belül szép fényekkel, barátságos dolgokkal, és hát nagyon finom sörökkel, itt egy generál pivóval látok egy igazi kézzéves sört, úgyhogy nem kell a dolog. Egyébként vannak leírások itt, amit meg lehet nézni belül, magyarul, szlovákul is ki van írva, úgyhogy érdemes mindenkinek ellátogatni Pozsonyba, a Rómer házába, fogyasztatok ma is felelősséggel.

Na, kérdezem, akkor nézzük ezt a bizonyos horoszkópot, kosokkal az élén, kedves kos, az ikrek hava felpörgeti a kommunikációdat, és új embereket sodorhat az utadba, váratlan ötleteket is tud hozni, ezeket az ötleteket tessék mára kihasználni, mert fontos lehet. Bikák, most új ötletek és lehetőségek érezhetnek, érkezhetnek pénzügyekkel vagy munkával kapcsolatban, de fontos lesz gyorsan reagálni, ne félj kipróbálni valami újat. Új, ikrek. Na, energikusabb, kíváncsibb és nyitottabb lehetsz, mint az elmúlt hetekben bármikor. Egy új kapcsolat vagy beszélgetés különösen inspiráló lehet. Rákok, az ikrek hava arra késztethet, hogy kicsit távolabbról szemléld az életedet és a kapcsolataidat. Egy régi emlék vagy megérzés most fontos felismerés hozhat, majdnem mérgezést olvastam. Oroszlán. Az ikrek hava kedvez a közösségi programoknak és a kapcsolatépítésnek, valamint a kreatív ötletelésnek. Egy váratlan meghívás vagy spontán találkozó különösen izgalmas fordulatot hozhat a napodba. Szűz! Gyorsabban kell reagálnod, mint azt megszoktad, de ez nem feltétlenül rossz. Figyelj arra, hogy ne vállald túl magad, mondjuk ez nagyon fontos. Tehát mérlegel, egy utazás, új tanulmány vagy izgalmas beszélgetés teljesen más nézőpontot adhat egy régóta húzódó ügyben, hagyd, hogy kicsit sodorjon az élet. Skorpiók, egy beszélgetés vagy váratlan helyzet rámutathat arra, hogy hol van szükség nagyobb őszinteségre, vagy időt magadnak az átgondolásra. Nyilasok, lehet, hogy egy régóta halogatott beszélgetés végre megtörténik, vagy új ember jelenik meg az életedben, a nap energiája pezsgő és inspiráló lehet. Bak, mint a Boriszka. Mostantól felgyorsulat körülötted az élet, különösen a munka és a napi teendők terén. Még ennél jobban nem áll. Az ikrek hava most új rendszereket, ötleteket és váratlan lehetőségeket hozhat, hogy de könnyen szétszórtál, tehát ugye érdemes listát írnod, és tudatosan rendszerezni a gondolataidat, egy új rutin hosszú távon sokat segíthet. Vizöntök, az ikrek energiája inspiráló embereket és váratlan ötleteket sodorhat eléd, ne fogd vissza magad, de nem. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, mi szerint az ikrek hava ugyanakkor nyugtalannább és tehet, mint amennyire szoktál lenni, mint egyszerre vágynál csendre meg pesgésre, egy családi beszélgetés vagy váratlan ötlet segített tisztában látni, mire most tényleg szükséged van. Ha úgy csak a jók fognak teljesülni, többen nem kell foglalkozni, na meg persze érdemes minket hallgatni a folytatásban is. Visszahozom nektek a jó zenéket, mint van már is Silence Circle nagyszerű diszkó átdolgozással, jön a dal, ez a Touch in the Night.

Hát ma itt most a délutános, hogy jót jön, aki dolgozik, annak persze természetesen gyors munkaidő eltelés kívánok, és persze hasznosan telünk munkát. Itt pedig a folytatásban egy kis dirty beat, neked pizdotán.

Na kérdez szépen, 11 napos lesz a 30. Szegedi Borfesztivál. Érdemes erre készülni. A 2026-os év különleges Szegedi Borfesztivál történetében, ugyanis kerek 30. évforduló alkalmában a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Idén, május 24-31-ig várja kikapcsolódni vágyókat. Bizony nem sokára kezdődik. Fontos változás a korábbi években képest, hogy a domtéri kavalkád szuperkoncertjei idén már a fesztivál első hétvégén megrendezésre kerülnek ebben a fantasztikus jó időben. A 11 napos fesztiválon minden nap két színpadon szól a jazz és a blues, nekem sátszanak szerintem. Nagyon jók lesznek, persze természetesen lesznek azért sztárfelépők is, ilyenek például a Vettilab, Molnár Ferenc, Karamell, Petes Ramek és Buli zenekarok is jönnek a hangulat mellé. Péntekenként egyébként szombatonként egészen hajnal 2-ig DJ-ké színesítik a zenei kínálatot és mozgatják meg éjfél után a vendégeket. Természetesen ingyenes közösségi élmény május 22 és 24-e között. Pénteken például az Andy Pop vonalat képviselő Blaha Luziának, akit nagyon szeretünk, ő alapozza meg ugyanis a hangulatot. Szombaton a Kossuth Díjas Rúzsa Magdi ad óriási koncertet, mert egy látvány közijáték, majd Ludwig Begi fellépése között követ majd. Érkezik aztán a Bagosi Brothers Company is, aki úgymond rendezvény zárásra is fantasztikus jó lesz. A kóstoláshoz idén is a fesztivál hivatalos poharaira lesz szükség, ne felejtsük el, a pohárról beszélünk. A megszokott kedvencek mellett a kerek évforduló alkalmában különleges újdonságokkal is készülnek a szervezők, borfesztivál emblémás pohár, a jól ismert elegáns klasszikus Szeged címmel és visszaváltatós bor, ugye ez a lepohár, a praktikus és környezettudatos fesztiválozó kedvence. Exkluzív limitált pohárra is lesz lehetőség, igazi bor különlegességekkel és a prémium élményhez egy nagyméretű 69 centiliteres exkluzív pohár is elérhető lesz a gyűjtők és az igyencek számára. Újdonság egyedi poharak, a vidám borozás az idén először egyedi grafikával ellátott, tehát akár cicás, fiú és lánymintás porra is választható, persze névi felállért, ettől függetlenül mindenkinek mondanám, tessék meglátogatni a 30. szegedi borlapot, nem csak felelősséggel fogyasztani,

Vibe számunk mindig 0675 95 99 95, és a Boriszkás hívószámot se felejtsétek el, 0632 19 48 07. Ezeken a helyeken tudtok keresni, akár bulikkal kapcsolatban itt.

hirdetésekről emlékeztem a múltkor, hogy mindennek vannak reklámként, de aztán van, ahol viszont nem feltétlenül örülnek ezeknek a dolgoknak, és hát megpróbálnak ellene saját eszközeivel tenni. Miről is van szó egészen pontosan? Hát kérem szépen, hányásért felárat számol fel az All You Can Eat étterem, hogy megfékezze a túl mohó vendégeket, ugye? Hát igen, hamar bekajálnak, és akkor baj van. A Gelvez városában található Sevilla régiójában működő sushi toró az utóbbi időben hát elég sok figyelmet kapott. Az étterem ugyanis extra költséget számít el azoknak, akik a hát vendégként annyit esznek, hogy végül rosszul lesznek, és a helyszínen hát hánynak, úgy szokták mondani, egészséges rókának adnak életet. Amennyiben egy vendég túlzott ételfogyasztás következtében hány, az étterem föntartja a jogot arra, hogy extra díjat számítson fel a keletkezett károk fedezésére, áll a sushi toró által kijelzett táblán. Éppen ezért is döntöttek úgy, hogy a hányási díjjal próbálják úgymond kompenzálni a túlzott evést. Hát bizony, hát hogy mekkora is az összeg, az nem derült ki, amit fizetni kell a sushi toróban. Az étterem svéd asztalos kínálat egyébként jelenleg 6800 és 9600 forint között mozog, attól függően, hogy a hét melyik napján és minden időpontban érkezik a vendég. Hát igen, mondjuk a mohóság az nagy probléma, de egyébként alapvetően mindenütt szoktak felállat fizetni azért, hogyha valaki összekoszolja az éttermet vagy a vendéglőt, tehát annyira nem ördögtől való dolog ez, hát úgy kell lenni, hogy ne legyen belőle baj.

Köszönteni. Encsikének is szétlapot kívánok, hogy ő csodás napot kíván mindenkinek, az SDR hullámosztán jó adást, csak köszönöm szépen. Szól a jó zenet, hűtalaposka nem is kell, így van, itt a tavasz, Encsike, áll a jó Istennek, ezt vártuk, és Lej Anikónak is köszönjük, hogy velünk, hogy annál is inkább, hogy végre mennem munkahelyről, hanem pihenés közben hallgatózol, ez nagyon jó. Meli pedig puszíja Lej Anikót közben, és ő a postás természetesen, ezt már meg

fantasztikus Afrohouse remix szól. Everything but the girls. A Konstantinokat viszont nagyon gyorsan fölköszönteném, még nem később megtehetek nektek sem, hiszen Konstantin névnapját ünnepeljük ma, amely latin eredetű jelentése. Konstantinos családjához tartozó szilárd állhatatos követ kezdett. Nagyon boldogat neki, kedves Konstantinok. Vannak érdekes másodlagos névnapjaink. Divad, Iza, Mirella, Ozmin, Teobald, Teobalda, Teofila, Tibát, Tibod, Velmila, Tulia, Adolár, Borbély Adolár. Konstantina névnapot is ünneplünk még, sőt a Timótok és a Teopilak is mutatják, hogy nekik viszont névnapjuk van, lehet őket is köszönteni. A honlapin majd a Riták és a Júliák ünnepelhetnek természetesen névnapjuk szerint. Az ősi napsi szót szeretném kihagyni, nagyon boldog szó napot kívánok mindenkinek, kinek ma van, vagy éppen ma.

Tracks. We want some of that OG Chicago tracks.

0: track.
1: Képzeljük, a Szeged napját tartjuk ezen a napon, hát nagyon-nagyon régi Mezőváros, 307 éve van már Szeged napja. A Magyar Honvédelem napja viszont 34 éve van ezen a napon. 555 éve kereken hatodik Henrik meghalt a londoni Towerben. Úgy tűnik, hogy rivális a negyedik Edward lett meg, ugye, aki létrejött a Fakó Johann. Ugyanazon a napon a pálma szerint született Albert Dürer, német festő és grafikus. 182 éve Bécsben megkapta orvos doktori diplomát ezen a napon Semmelweis Ignác Fülöp orvos, az anyák megmentője. Róla majd mesélek egyszer nektek, hogy szegénynek milyen tragikus vége lett, és hogy miért is történt. 182 éve született Henri Rousseau, francia festő, 166 éve született William Eindhoven, holland fiziológus, az elektrokardiográf feltalálója. Ugye ez, amivel meg tudjuk nézni, hogy milyen a mi kis szívünk, EKG-nek is hívjuk. 163 éve Aradon született Winkler Lajos, kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselő. Tehát rendszertudományról beszélünk, analizálásról. 148 éve született Glenn Curtis, amerikai feltaláló, ő volt a hidroplán megalkotója, és 145 éve alapították meg az amerikai vörös keresztet Clara Barton elnök lettével. Hát erre az információra szerintem szükségünk volt, nem, hogy ezt is tudjuk.

Természetesen most sem maradtok műsor nélkül. 20 órától Greg azt jön majd, és muzsikál nektek. 22 órától pedig Kőszegi Gabi, hogy kiszoktátok őt emelni, bagolykodik. Természetesen több időben is érdemes a jó zenék, mert hallgatni a Super DJ Rádiót. Velem viszont majd valószínűleg holnap reggel találkozhatok, és hogyha minden jól megy, akkor a Kívánság műsor is jön majd velem. Én viszont akkor egy záródalban, a Tyler Cruise-a Kylie Minogue-val, a Higerrel csapjunk magasabb frekvenciákba. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, hogy velem tartottatok, a jó Isten tartsa meg a szokásokat. Legyen szép csütörtök.

0: Yeah, we wanna have good fun.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: That make you go,

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdi.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Hát szép jó estét, szuperek, szép jó estét, szuper rádió. Szuper DJ rádió, pontosabban. Ez a Selection Live. Én magam Gregasz vagyok, és két órán keresztül ez a Selection Live. 8-tól 10-ig élőben elkezdjük ezt a mai kis válogatást is. Remélhetőleg minél többen ránk csatlakoztok, vagy itt is voltatok egész nap. Tegyétek ezt most is. Mindenkinek jó szórakozást, kellemes zenehallgatózást, és ami fontos, tudjátok, Viber 7045959995. Remélhetőleg mindenki tudja, úgyhogy lehet írogatni nekem.

És jönnek is az első üzenetek a Viberen. Angyike írt nekem. Szia, kedves Grega, sziasztok, szuperek! Angyike jelenléti Pipa, csodás, szép estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak, valamint kellemes zenehallgatást, lazulást, pihenést, jó adást neked, Puscsika Angyike. Hát örülök, hogy itt vagy, és kellemes hallgatózást neked is. És kellemes hallgatózást mindenkinek itt a Super DJ Radio-ban, és itt van István is az éjszakásokat így. Mondhatni az éjszakások nevében, azt így a csapassam reggelig. István nem tud annyit fizetni. Már lehet, hogy tudsz. Örülök, hogy itt vagy.

És itt van Fater is. Szép estét kívánok, Gregas, üdv minden kedves SDR hallgatónak. Sopron Gari újra itt tekerd meg. Megtekerjük, megtekerjük. Egy kis mini házi buli, így a Super DJ Radio-ban.

Ismétlem velünk Kollár Gábor is. Szia Greg, a szép estét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen, szabad szállásról. Hát üdvözlőlek, hogy itt vagy, és örülök neked. Kb. 3 hónapig én is voltam szabadszállási lakos, hiszen ott voltam katona 3 hónapig. Aztán mentem tovább.

Ez itt a Super DJ Radisson Selection Live, Viber szám 2045-95-995. Élőben megyünk, élő mixben, velem Greg Asszal is, csak is a legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Az elején ilyen 2010-es felvételek, kb. 20-25 percig, aztán jönnek a frissebbek.

És itt van velünk a Vibe-en a DJ Csabis. Szia, gyerek, szép estét kívánok mindenkinek, és jó zenehallgatást. Hát köszönöm szépen, hogy itt vagy és megtisztelsz. Aki még nem hallott a Csabit, az mindenféleképpen tekerjen vasárnap délelőttönként.

Picit hózos az irány, de nem lesz ez mindig így. Ez a Super DJ Rádiósban a Selection Live. Viber szám pedig 7045-95-995. Aki gondolja, írjon nekem. Küldtetek képeket is, ki hol hallgatja, mit csinál. Milyen az irány, merre vegyük. De lesz még itt egy-két újdonság. Egy-két lemezbemutató, hogy szoktuk is.

0: Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: És közben Putyárlajos is ír nekem a Viberre. Kellemes szép estét, Gregos. Hát szép estét neked is, és szép estét minden szupernek. Enzsik pedig írja, hogy szia, Gregos. Szuper kis lazulós muzsikát hoztál. Én vagyok Fülelek, Puscsika Enzsike. Hát örülök neki, hogy ilyen sokan vagytok, és füleltek itt minket. Hiszen napról napra próbáljuk nektek hozni a legszuperebb zenéket, ha remélhetőleg sikerül. Aztán itt az éjszakások is írják, hogy gondoljunk rájuk, hát gondolunk, majd küldünk mindjárt zenét.

És itt van Kaci is. Sziasztok, szép estét, Hűz. Borsod Nádasd pizzériából, így a nap végén remek zenék szólnak. Hát örülünk, hogy velünk vagytok ott a pizzériában is, és jó pihenést majd, ha letelik a munka.

Ez a lényeg a Super DJ Radio, és Karesz ír nekünk. Úton vagyok, mint mindig, nem hallgatok más, mint a Super DJ Radiot. Fantasztikus jók ezek a zenék. Kitartást mindenkinek, ki dolgozik. Mindenki másnak jó pihenést, zenehallgatást is. Károly, hát örülök, hogy minket hallgatsz egy útközben is, és kitartást a vezetéshez. Óvatosan, óvatosan.

Közben is, ha István írja, hogy szuper, köszi, autózás közben hallgattalak, most értem haza, csodás estét neked, Irag, az, hát csodát estét neked is, és örülök, hogy hazaértetek, és örülök, hogy útközben is hallgattál minket.

3 perc múlva este 10, ami azt jelenti, hogy véget ér a mai adás, és jön hozzátok Kőszegi Gabi, úgyhogy ne menjen senki sehova, megy még tovább az élő műsor. Csak én köszönök el. Én megköszönöm a 2 órás figyelmet, és örülök, hogy velem voltatok. Legközelebb is tartsatok velem, és maradjatok, ahogy mondtam, Kőszegi Gabival. Mindenkinek további szép estét és jó zenehallgatást. Sziasztok!

Pakó Express újabb megállója, Erdély, Erdő, Szent György. Felszedjük az Isa családot, Isa Istit és kedves családját. Szia Istikém! Isti is írja, már vártunk, és örülünk, hogy újra Pakó Express járat indul. Készen a felszállásra. Legyetek üdvözölve!

és drága vagyok, drifteljünk is tovább. 99-ből 2 évet ugrunk előre, 2001. Lounge és a Drifting Away az egyik kedvencem. És engedjétek meg, hogy a baglyok között üldözöljem drága Gregász kollégát is. Aki csak annyit érdekel, szép estét, sok hallgatót neked, maradok még, üdv minden szupernek! Kedves Gregász, megtisztelsz! És még egyszer köszönjük a nagyszerű két órát, amit itt szolgáltattál nekünk!

hogy a bagolyjáraton üdvözöljen Viking földet is, hiszen itt van Ricsi barátom is, aki csak annyit ír, hello bagyok. Itt Gabi barátom, nagyon hiányoztak ezek a dallamok. Viking föld újra fülel. Szervusz barátom, örülök, hogy itt vagy. És ahogy az angol szokta mondani, long time ago. Pedig üdvözölném a Pestát is. Szia Gabi, holnapra mindenkinek adtunk Szabit. 4 napos hétvége indul. Szia kedves Pesta. Hát aki olyan szerencsés, ugye? Remélem az a 4 nap majd kellemesen fog eltelni. És remélem, hogy a szuper is fog majd bömbölni maximális hangerővel. Köszönteném Zoltán barátomat is, aki annyit ír, hello, hello! Szia kedves Zolikám! Örülök, hogy itt vagy te is! És itt van drága fityunk is a tengeren túlról!

és drága baglyok, micsoda dallamok! Van egy olyan ATV is beütése, ugye? Az egyik kedvencem Ayla és a Leap. Természetesen egy jó kis ATV mixben 1999-ből, szóval igazi csemege ez is.

főcsaposunk Encsi, ahogy elnézem itt a Viberünket, meg is jött az első rendelés, Törkő Zsolcsolcánk megszomjazott, azt írja, hogy sört kérek, ugyanis a vörös nem ízlik. És ha már a sörről van szó, megérkezett az én drága barátom is, a Platánpék személyesen, aki nem más, mint Juhász Istink, az ex-csapos. Köszönjük, jó reggelt barátom, sziasztok bagyok, robogjunk, az e-havi bérlet kiváltva. Szevasz, Bari. És megérkezett az oroszlányi, bírós bicikli kizárólagos forgalmazója is, azaz Bacskási Szilvénki. Aki csak annyit ír, üdvényeli bagoly úr, örülök, hogy jöttél. Szia Gedeon néni, örülök, hogy itt vagy.

köszönteném a debreceli cserediák barátomat is, azaz Bazsit. Szia Bazsikám! Bazsanyi, szia barátom, patent a műsor, hali mindenkinek, pörögjünk!

És engedjétek meg, hogy köszöntsem Toldi Miki barátomat is. Szép estét kezdett DJ Gabesz. Üdv bagoly hölgyek, bagoly urak. Kellemes zenei estét. Parti lesz ma is, érzem. Toldi Miki jelen. És kedves Gregász, te is kaptál egy üzit. Miki azt írja, DJ Gregász nagy volt, köszönjük neki. Kedves Mikikém, az üzi átadva. És amint látom, még Gregászunk is hallgat minket, hiszen azt írja nekem, úgy fűzöd ezeket a zenéket, hogy nem megyek aludni. Üdvözöllek itt a bagolyjáraton, kedves Gregász!

kedves üzenet Mikitől. Már vártalak, illetve a szomszédjaim is. Kedves Mikikém, üdv a drága szomszédoknak! És persze, mondhatom azt is. Te vagy a Super DJ-nek a helyi zene helytartója, hiszen terjeszted az igét. Szomszédon innen, szomszédon túl.

kedves magyok, ez pedig az egyik filmemnek a kedvenc betét dala. The Sorted. Hatalmas film. Trance rajogóknak egy igazi kötelező darab. 1999 Art of Trance. Madagascar Ferry Corsten kezei alól.

Hatalmas pasim Jopinak is, szia Gabi, üdvözlet a baglyoknak! Csatlakozom én is a járatra, frankók a muzsikák ma is! Kedves Jopi, üdvözöllek és köszi, hogy itt vagy!

Márcisti barátom pedig annyit ír, üdvözletem a Gereon néninek, vagyis a piros bicikli forgalmazójának, azaz a piroskát.

kedves bagyok, megmondom az igazat. Egy-egy zenei utazás alkalmával olyan vagyok, mint a kisgyerek. Minden alkalommal én is tátott szájjal rácsodálkozom azokra a trekkekre, amiket rendszeresen vagy ritkán játszom. Ilyen ez a következő is. Vincent Dimour, Eternity, 2000-ből, Just Forever. És itt van egy kedves üzenet Ivádi Gergőntől. Ez mekkora, előttem van a film, ahogy a srác betépve csodálkozik a világra. Köszi a király zenéket. Szia, kedves Geri! Először is üdvitt az éjjeli baglyoknál. És ami pedig a filmet illeti, amikor ezeket a trekkeket pörgetem, kb. Én is olyan vagyok, mint a srác. A Cutterfish.

Gedeon néni, jött neked egy üzi. A főcsaposunk annyit így Juhé, megjött Macskási Szilvi. Gyere, téged is várakultanak, 2 centes semjéni birs és Egi. Amúgy Zsocának meg azt mondja, gyere Zsoca, sör frissen csapolva, megfelelően habosan hidegen. Nem hiába van nekünk egy drága csaposunk, Encsi. A mi kis vendéglátós törpillánk.

És kedves baglyok, jöjjön egy pár üz innen a Viberről. Amint látom, a drága éjszakai baglyok igen aktívak. Örömömre. Chakra is a home, above and beyond. 2000-ből. Oskási Szilvi annyit ír, hogy ma játszották a Gedeon bácsit. Azonnal eszembe jutott a Gedeon néni. Nagyon nevettem, ahogy veled mindig szakadtam. Juhász Istinek pedig a következő. Köszönöm Isti, ünnepek alatt azt hiszem eltekerek környére. Ja, és nem a piros biciklivel. Hát akkor a környei villanyszerelők jobb lesz, hogyha vigyázba állnak. Szilvikém, csak keményen.

tökéletes főcsavos jött egy üzi neked. Macskás és szívénk annyit ír. Encsikének köszönöm szépen a semjénit. Jól megjegyezte. Szívékém hiába, a vendéglátósok ilyenek. És ennyi Jancsit ír. Jancsi azt írja, Toldi Miki, rendelésed vár a pultnál. Ez az végre iszik a brigád. Jó bulizás, kedves bagyok! Így áll egyet és fogd a nyuszira.

csak engedjétek meg, hogy üdvözöljek egy németországi betyárt is, aki most valószínű, hogy az igaza Kálmát alussza, aztán utána meg majd megy így betyárkodni, megy a melóba. Én nem más, mint Dedekás Zsolti. Vom Deutschland. Nem a Zsoltikám. Ugyanis azt mondta nekem, figyelj, mókmester, ne felejts ám el üdvözölni. Azt mondja, kezdjek hajnal egykor. Hát mondom, hogy ne.

Hú-hú-hú. Kedves Mikikém, köszönöm. Ma este csak és a kedvenceim szólnak, azaz próbáltam őket úgy összeválogatni.

vagyok. Következő megállónk Németország. Itt van velünk Druszán Bálint Gabi. Szia Druszán, Németország jelen és Fülel. Jelenléti pipa. Jó zenék. Szép estét mindenkinek és nagy ölelés meg puszi pacsi a villalakóknak. Szia Druszán, köszi, hogy itt vagy.

Viki barátom írja, minőségi zene, csodás módon képes hatni ránk, igazi gyógyír, menedék és örömforrás. Vikikém, szívemből beszélsz.

kedves vagyok, van az a pillanat, amikor nincs hezitálás. Vincent Demure, 2000-ből is a No Hesitation. Öt perc elmúlt 11, ami azt jelenti, hogy átértünk a második órában is. És természetesen folytassuk azt, amit az első órába elkezdtünk. Azaz még fokozzuk a hangulatot. Ami a BPM-eket illeti pedig 138-on csücsülünk. És szerintem marad is ez így végig.

képet Druszántól, Bálint Gabitól, amint itt az utakat rója. Kedves Druszám, hangerőt a maximumra. És amint látom a képen, az utak üresek, pedig még nem is éneklek.

És ahogy Miki barátom írja, ez igen. Kedves Mikikém, ahogy szoktok mondani, második órában szokott elgurulni az a bizonyos...

jött az emlegetett, az én Edekás barátom, a németországi betyár, Edekás Zsolti. Huhu, mokmester, ígértem, álmomból küldök üzit a vagonjárat háló fülkéjéből. Nyomjad neki csapast, üzzed neki, bacsi az Edekás Zsolti. Szia Zsoltikám! Épp egy pár perce említettelek, nem felejtettem el. Na jó, az asszony emlékeztetett rá.

drága főcsaposunk, és Ebcsi is itt van. Júj, de jó dallama, Kavi, szuper vagy! Gurul, gurul, reméljük jó messzire! Köszönöm, Ebcsi! Igyekszem! És remélem, hogy sikerül majd elgurítani jó messzire!

itt van drága is, a Isti küzie is. Mindig megéri, hogy várjunk és felszálljunk erre az expresszre. Mert hasítám, de rendesen. Köszönöm, Istikém.

Engem Dezs Baglyok. Another favorite. Újabb 2001-ből. Svensson és Gélen. És ez a Twisted. Tóldi Miki azt írja, deradja a kedvenced. Kedves DJ Gabeszom. Mester ilyen mókolsz zenéről zenére. Miki azt írja, isteni. Kedves Mikikém. Örülök, hogy átjött ez az izi. És persze az ilyen nyugyegyszeknek, amilyen te is vagy. Figyelj, Mikikém! 3, 2, 1! Oh yeah!

drága juhász Isti barátom is annyit ír. Volt a tévébe a bolondos dallamok. Hát amit most tolsz, az nem az. Liba bőr. Köszi. Nálam is kibaszott libe, baba bőr.

jöttem egy üzenet Macskás és Szilvinek, azaz Gedeon néninek. Azért Juhász Isti, még barátom küldte. Szilvitől kérdezném, hogy hétfő megyek oroszlányra, tudna nekem Kozsó tincset varázsolni? Kedves Istik, egy jó pénzé szerintem bármi.

és magjuk a következő mókolás már bekészítve. Az egyik hiper-szuper nagy kedvenc, egy igazi trance ballada. Én csak annyit mondok, hogy szintén 99, az inkább 98. Nem akarom öregíteni már ebbe a remixbe. Ez egy 99-es remix. Figyelj, fülej!

És a Gricsi barátom írja a Vikingföldről, de is a liba bőr az nem maradhat el. Hadd pörögjön a szuper. Nagyon sajnálom, hogy sokáig lemaradtam a Vagoly Expressről. Kedves Ricsikém, a lényeg az, hogy itt vagy, és együtt húhogsz velünk. Tonyai barátom Ladás Szabi is annyit ír, hatalmas trendzenék. Szabikám, figyelj, fülej, most jön még az igazi. 98, azaz 99, egy igazi trendzballada.

és akkor amint ígértem is. 1998 Binary az a bizonyos trance ballada. Itt is az Üzi Macskási Szilvitől Istikém hétfő, hát az ünnep, ami azt jelenti, hogy dupla pénz. Én alkalmazkodom, de szeretettel várlak.

a Csopink is írja, nagyon zúzós az itt Caka Gabi. Thank you, sir. I know. Köszi, Csopikám.

Kecskedves Bagyok ismét a kedvenc filmemből, The Sorted. Tényleg tuti érdemes megnézni. Igazi trends. Szigorúan trends rajongóknak. John Reese, Ilias, The Peter Blocker, 1999. Micsoda muzsika!

És micsoda aranyos üzenetek. Egy viking barátom Ricsi annyit ír. A hangerő a maximumon. Szereltem a jó öreg Scania-be egy mély nyomót. Még a szélvédő is remeg. Nem baj, parti van!

Figyelj, fülej! Ismerős dallamok ismét! Megmondom az igazat, olyan igazi könyvfakasztó! Castle in the Sky 2001.

kakjok. Ez az a pillanat, amikor azt mondom, hogy kezd elgurulni. Coming to my dream 2001. Oké! Okay.

Gedeon néninek. Jó ezt is, ti barátom, azt írja, kedves Szildikém, ott leszek. Itt szerencse, hogy tettem félre locsoló pénzemből. Szildi azt írja, mivel ünnep, ezért dupla, úgyhogy 12 000. Kis kínai is mondja.

Gold Mickey barátom is írja, elhagyatottan a terep, kérünk még a csíből. Szokás szerint nagyot mokolsz, hála, imádás! Mikikém, örülök, hogy itt vagy! Absolutely respect my friend! Thanks again!

szeretek, hogy üdvözöljem barátomat, Karai Tibit is. Tiszteletem, Gábor úr, szevasztok, szuperek! Kellemes szép estét és jó pihenést! Nemrég értem haza a melóból, de most már jelen a Garai család. Sziasztok, Garai család, hatalmas pacsi nektek, sziasztok, Kálós Emjén!

Toronto, de Mickey Barát a műzie. Super DJ Forever, hu-hu, Jegabesz. Varázslat, amit művesz, nincs mese. Hálás vagyok a műsorvezetésért. Kedves Mikikém, köszönöm ezeket a nagyszerű üzeneteket. Mindig sikerül elpirítanod. Thank you, my friend.

kedvencem egyébként 2000-ből. The Voyage, Yahel. És mindjárt jön a következő Mókolás. Nyolc, Carte Blanche. Figyelj, fülej! Hamarosan érkezik.

Barátom is küldött egy képet itt a Viberen, a jó öreg Scania, és persze az utak királya Ricsi. Szuper a maximumon. Thank you, my friend.

következő szuperek, 11 óra 42 perc. Továbbra is robogunk, megállás nélkül. Carte blanche.

Show, Tóth Miki barátom írja. Olyan fincsi és minőségi kellemes dallamok. Kedves Mikikém, ugyanezt érzem. Igazi csütörtöki lazulós. Jó kis alapozás a hétvégére.

és itt egy újabb üzi. Oroszlányi megálló, Nagy Zoli barátom, a zene jó, csak leverődtek vagyok, mint a tudatán nyuszi. Mert hát, ha nem így lenne, akkor segrészegen denszellék. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, egy linket kérnék, köszi pacsi. Szia Zolikám! Örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy fülelsz. A link természetesen repül az adás után. Severance Seekers-el kívánok neked is good night-ot!

is jött a üzenet, kérem szépen. Jól Viki barátom, azért nem hazudtolja meg önmagát. Annyit ír nekem, jó a lelkemnek a mókoláson. A napi mele után újra élek. Köszönöm neked. Kedves Vikikém, én köszönöm. És megmondom az igazat, ugyanezt érzem én is. Azért lelkemnek is jól esik, hogy ilyen zenéket pörgethetek nektek. Persze, hogy ilyen közönség hallgatja.

foglyok. 11 óra 51 perc. The Thrill Seekers színesztézi után itt van velünk Airspace. La Speranza. This goes to the Love Parade. 1998-ból. Közben Gedeon néni azt írja, szuper zenéket játszol. Hallottam a sziszterést. Juhászisi barátom is csak annyit ír, csak egy kortyot, please! És főcsaposunk is azt írja, Vókmester, csak megjött ez a sziszenés. Akkor még sokáig maradunk, ugye? Hát kérem szépen, ez az éjszakai team. Az éjszakai express. The Night Owl.

ki, barátom, annyit ért tiszta elképesztő hangulatot adsz nekünk. Azért ismét a vonatot robog, na de hogyan, Jesus? Vikikém, örülök, hogy itt vagy a vonaton. Number one, first class. Csak is az első osztály, tudod? A bársonyos, bolhás ülés, ahogy szokták mondani.

Karácsony Zoli barátom írja, csak nem belepottyantál a kőbányai tóba. Isten ments! Remélem kb. Hely neked, azért Red! Kedves Zolikám, Cars, Coldest the Rockies. UK version, Made in Scotland.

kedves bakjok, ismét egy újabb kedvenc. 2000-ből Life Force, Joy May. És meg kell jegyezzem, hogy büszke vagyok itt a Bagolyák Fesztnek a csaposára, azaz Encsikére. És tényleg befigyel az a 20 év plusz experience. Azt írja, ha már korsz, akkor remélem elég kék már a címke. Encsike, when the mountains turn blue, it's cold as the Rockies. The best bartenders ever.

barátom, és annyit ér, hallottam ám a szisztenést. Tessék csak finoman nyalogatni, nem egyből meginni. Amíg van cucc, addig tart az Express is, remélem. Hát kedves Ricsi barátom, a muníció az még van bőven. Úgyhogy még az Express egy kicsit robog tovább. Hála nektek, na meg a muníciónak.

Adibiki barátom írja, minden itt hívő hallgatónak kitettél, mint minden áldott nap, amikor vagy. Kedves Mikikém, köszi szépen!

kedves magyar, tudni kell rólam, hogy imádom Egyiptomot. Azok az igazi arab dallamok. Persze a trendszel van fűszerezve. 1999. Travel, pray to Jerusalem. Figyelj, fülelj, most jön!

üzenetek, kérem. Garai Tibi barátom annyit ír. Drága barátom, hatalmas musikát, mint mindig. De jó újra hallani ezeket a zenéket. Kedves Tibikém, tudod, emlékeket idézünk.

itt a virtuális színpadunkon. Meginvitálom itt a legnagyobb előadókat. Itt volt velünk Barthez, On The Move. Ez már nem is Rocky D és egy Unity 99-ből. Another real classic. And my other favorite.

pedig annyit ír, igazán elképesztően mókos DJ Kabesz barátom, azt a lelkem szárnyal. Köszönöm neked újra és újra, igazi katarzis. Kedves Pikikém, ugyanez nálam is. Köszönöm ezeket a nagyszerű üzeneteket, és azt is, hogy itt vagy velünk és fülelsz.

Barátom a Gyisa Istink is itt van még velünk, aki annyit éneke Mezzigen Super Night Express. Kedves Istikém, Young Wayne és Only You. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy filesz.

frissítve ladászt, ami barátom üzie. Hatalva a trenzdelék, a bagolyjárat még tart, úgyhogy marad a kemény mag. Így van, Szabikám. Éjfél múlt 24 perccel, és a kemény mag még mindig itt. Csak is a bagolyjárat, csak is a Bagoly Express.

0: Szóval is a isti műzie és szuper muzsikák ezek. Kedves istikém, csak is a legjava.
1: Through the shadows of our minds, through the rainbow.
0: Juhász isti barátom annyit ír, MZ/X jelentkezd.
1: And me.
0: Istikém, itt Mézga Géza. Géza Mézga.

itt van a Lászlói barátok műzije. Remélem reggelig nyomod. Szabékám, ha reggelig nem is, egy darabig még itt leszek. Évfél múlt 31 perccel, a keményben még itt a Super DJ-n, The Night Owls. Csak is az éjjeli vagyok.

legújabb üzenet a Viberünkről. Kiváló muzsikák, Gabi csapatás van. Hát kedves Jobbi, köszönöm szépen. Egy darabig még akkor nyomjuk. 35 perc túl óra. Holnap megjön az oroszlán üvöltés kora reggel. Na de megéri. Tudod, Viki barátom, vagy itt The Trans King? Te lennél engedelmeddel? Adom ez, igen. Köszi, Vikikém.

kedves Zolikám. Ez volt az időszak, amikor a UPC-n keresztül bömbölt a Sunshine Live-on, The Master Blaster Hyperdick Tango. Ezeket vártam minden nap, ugye? Micsoda emlékek, ugye? Transportation Daisy D. Ez igazi klub hangulat a 2000-es évekből.

Perizse isti vizie. Hova tovább, mind jobb és jobb ez. Kedves istikém, köszi. Kezd beütni a kubu. A legjobb érzés, amikor jön a kettős látás, a kettős hallás. Nem meg, amikor meghallom a Silence-et, szállam meg Rakentől, és Fiesto nagymestertől.

barátom, köszönöm, hogy itt voltál. Have a good night, my friend. Tudod, Viki azt írja, mennem kell, sajna. Jó ét mindenkinek. Kedves Vikikém, köszönöm, hogy itt voltál.

és itt van Fittyom küzdíje, aki annyit ír nekem csak, bomba jó zenék! Thank you, sir! I'm just doing my best. The Friday morning melodies. Gashiru ne super DJ.

és örömmel látom, hogy ez egy redekás barátom is itt van. Kedves Zsoltikám, látod? Csak sikerült eddig fennmaradni. Eszem ágába se volt. Na de vitt a hangulat. Ja, meg az írsai. Meg a Gors. Na meg a Night House. Zsolti azt írja, jó reggelt, munkmester! Ébredezem! És a kávé betöltve fejrázással! Kérem szépen, ilyen az igazi munkakedv! Serényen irány a munka! Sajnos Istém is írja, köszönök neked, kedves Kőszegi Gabi, és a csodás muzsikákat, ez nagyon ott van. Kedves Istikém, én köszönöm, hogy itt vagy, csak úgy, mint mindig,

szépen, micsoda szakértői fülek! Drága Chopin kírja, Quicksilver, oh yeah! De rég hallottam! Így van, kedves Chopin! 97-ből The Free, Quicksilver!

És hogy Edekás Zsolti barátom írja, ilyen zenék mellett le se tudnék feküdni, kezem lábban járna. Köszi, hogy kitartottál az ébredésemig. Hálát a Zsoltikán megígértem.

kötődik, hogy Druszán Bálint Gabi is hazaért. Hiszen annyit ír nekem, köszönöm Druszám a jó zenéket, jó ét neked és mindenkinek. Kedves Druszám, én köszönöm, hogy itt voltál.

Köszönöm pedig egy elveszett magyot, aki nem más, mint Marton Lajosunk, Lallerünk, a jó kőszegi kapitány, de skót fenevad, újra itt vagyok. Eddig is itt voltam december óta, csak egy kicsit a háttérből bulisztam veled, veletek. Laller azt írja, nagy király vagy, üdv a magyoknak, üdv a csapatnak, Laller tatabánya. Hello, hello! Hiányoltalak, kedves barátom! A lényeg az, hogy itt vagy velünk,

itt van Karelszön Küzie is. Előre megtervezett volt, hogy ilyen sokáig tudjuk hallgatni ezeket a fantasztikus zenéket, vagy csak a lendület visz magával. Én személy szerint örülök, hogy ezeket zenélünk. Üdv Károly! Hello Károly! Welcome to the night house! Én meg már annyit tudok beszélni. Örülök, hogy itt vagy.

van az én pék barátom Üzie. Ha már kocsma van, akkor nyissünk egy virtuális MC Donald's-ot is. Kapásból kérek egy ilyen megbagoly menüt. Istikém, ez kurva jó volt. The Mac Mail. Just for the night house.

Ladász és Simon Tornyai fele gyerek barátom is írja. Ladász Szabi, nekem már szombat, reggel 6-kor teszem le erre a hétre a munkát. Akinek összejött, kedves Szabikám, a rutin meg az évek.

Drága Joby írja, ha tudom előre, hogy ilyen intenzív buli lesz, ma éjszaka, akkor bekészítek még 2-3 sörillát. Ez kurva jó.

Tere diák, DJ Bazi. Szevasz, Bazsikám. Bazi azt írja, aludj. Nem, Bazsikám, tudom, aludni kéne. Ilyen dallamok mellett nem megy. Pumpálom úgyis.

És ők a kedves bagyok, hogy megspékeljük. Careless Whisper, Sex Brothers. Oh yeah. The Night Owls, Just in the Friday Morning. What else? Just in a Super DJ Radio. With myself.

szerencsénk közéje. Köszönjük akkor Mr. Irsainak is. Zsolti, remélem szereted a Pink Tonikot. Én igen, mert rózsaszín a kedvenc színem. Na jó, egy kis innen a legjobb. A lúd akkor legyen kövér. Jim B. Father, még ott. Háj. Encsi azt írja, a buli végére mindenki megéhezik. Na jó, gyertek. Ma olyan csülkös bableves főztem, úgyhogy ihaj. És hozzá túrós lekváros, nutellás palacsinta. Ikér.

hosszabbra szokta mondani, oh my god! Igazán büszke vagyok itt az éjjeli vaglyokra. Micsoda péntek reggeli buli! 1 óra 35 perc. Oh my god! Mi lesz itt reggel, kérem szépen? Itt van még Basi barátom is. The Sex Brothers. Itt vagyok-e? Szevasz, Basikám! Megmondom őszintén, most meglepődtem. Nem is vagy te olyan bunci. Basi barátomat mindig szoktam baszogatni. Mondom neki, te nyugdíjas, hát soha nem vagy fent. Most bebizonyította. Jobbi is írja, kibaszott jó a zene. Thank you, Jobbi!

látom meg annyit, ír Juhász Isti. Gyerünk, baby, ne hagyd abba, te állat! Oh yeah! Ide nekem raktam fel spirált, aztán küldött egy spirálfüzet szélt. Állat!

van az én drága Edekán Zsolti barátom üzie. Üdv az ifjú DJ Palántának, Basinak. Basinkával látod, ilyen egy igazi vérbeli DJ. Mindent a vendégekért. Hiszik, mókol, táncol. Na Zsoltikám, tudod majd akkor július végén, amikor a skóciai mókmester meglátogatja a németországi betyárt. Edekás barátom meg annyit ír, Hencsi drága, hétköznap nem lehet ám szidezni a tonikot, de Gabi iszik helyettem is, ahogy hallom. Ez már biztos, Zsoltikám. Amióta feltalálták a vedelést, azóta az ivás csak tudod a kiskutyáknak való móka.

az én Laller barátom databányáról annyit ír. Ez az Gabikám, basszad neki reggelig, te skót fede van. Laller azt írja, sajnos most hoppá nélkül, de így is élvezem a műsorod. Köszi, Laller.

és itt van a főcsaposok küzdje. Gabi, ismét egy fereketeges buli csaptál. Nagy gratula. Én őszintén minden percét kibaszottul élveztem. Hagyd abba. Thank you. Encsi azt írja, szerintem reggel Budapesten is fogom hallani a skót oroszlán üvöltést.

ez egy érdekes barátom annyit ír. Piros szőnyeg lesz leterítve neked érkezésedkor, és az írsai meg a Dajcsesz Pir július végén. Kedves voltékám, szívvel várom.

és 9-nél pedig fel egy üzenet US Istitől. És az üzenet célja nem más, mint Debrecen. Azaz, Bazsi. Bazsira közelem vigyázom, mert a palántákat rágyázni szokták. Kedves Istikém, az üzi átadva a debreceni cserediáknak.

kedves éjjeli vakjok. Itt az idő. Elbúcsúzom. Mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt 4 óra megtisztelő füleit. Mikrofonosan lejátszom mögött szerintjön magam kőszegig, amit hallottátok. Ismét mókolni, csak itt a szuper ered. Még egyszer köszönöm minden éjszakai bagolynak, hogy itt volt. Aki melózik, ad a kitartást. Most már csak pár óra van vissza. Aki pedig még reggel melózik, hát annak szintén kitartást. Ma este találkozunk, ne feledjétek. Este 10-től, DJ Simon után. Night House again. Maradjatok jók, legyetek szobatiszták. Még egyszer köszi mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.